0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Hírek. Hírek. Hírek. Sportet verpustálni. Hírek. Diés. Hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diska a poskoltják. Hírek. Hírek. Irio Volkswagen Tirok. Trita. Stel. Adrenalin. Skalcsán színja rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahopa Prizrán, Paki Automobile, The Porsche Pristina.